0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép jó estét kívánok, a mikrofonnál Bányi Krisztát hallják. Ma este is Magyar Hírmagazin adással érkeztem, amelyben ezúttal folytatódik Magyar Könyvek nyomában sorozatunk. Ezúttal Nyugat-Ausztriába látogathatnak el velünk, egészen pontosan Salzburgba, ahol a helyi magyar közösség is létrehozott egy mini könyvtárat. Vasárnap lévén Magyar Magazin adásunk is jelentkezik majd, ebből is hozok egy kis ízelítőt. De akkor kezdjük a Magyar Könyvek nyomába sorozatunkkal, amelyben most az ország nyugati részébe látogathatnak el velünk. Salzburgban ugyanis egy egyedi mini könyvtár található, amely egy a Salzburgi Magyar Egyesület újra aktív könyvklubjához kapcsolódik. Az egyesület célja az olvasás és a könyvcsere elősegítése. A könyvtár sokféle könyvet kínál az egyesület tagjai számára. Hiánypótlásként hozták létre 6 évvel ezelőtt a helyi magyar egyesület a Salzung égisze alatt. A most már lassan 1 éve ismét aktívan működő könyvklub egyik vezetője, Bartusz Réka mesél most a mini könyvtárról.
2: Hónapról hónapra új emberek jelennek meg, egyre többen vesznek részt a könyvklub alkalmakkor, és ugye ehhez kapcsolódva van is egy kisebb könyvállomány a klubhelyiségünkben. Azt kell erről tudni, hogy ez nem egy klasszikus könyvtárként működik, ez így az egyesület tagjainak van fenntartva, illetve akik megfordulnak a rendezvényeken, vagy akár egy nyitott rendezvényeinken is ugye szóba kerülnek a könyvek, hol lehet magyar könyveket olvasni, ugye akkor is szoktuk említeni, hogy hisz nálunk a klubhelyiségben rengeteg könyv áll rendelkezésre, ami ugye szabadon kölcsönözhető. Tudatosan szerettünk volna fókuszt adni ugye az olvasásnak, kultúrának és a beszélgetéseknek. Sok könyv, ami megtalálható a klubhelyiségünkben, ugye hagyatékból került hozzánk, például ugye klasszikusok, jókai sorozatok, különböző útleírások, de régebben az egyesület különböző gyermekifjúsági könyvekbe is beruházott, így ezekből a családok és gyerekek is tudnak válogatni. És ezt ugye akkor szokták az anyuk csinálni, amikor például a Brumi Ovi keretein belül részt vesznek a foglalkozásokon.
1: Nagyságrendileg körülbelül mekkora számú könyvről vagy könyvekről beszélhetünk jelen esetben?
2: Pici klubhelységünk van, tehát nem egy nagy könyvtárat kell elképzelni. Szerintem most már ott tartunk, hogy van 150, még talán 200 könyv is áll a rendelkezésünkre, így, hogyha is satszolnom kéne.
1: És mi a tapasztalat? Mennyire fogadóképes az ottani magyar közösség erre? Mennyire élnek ezzel a lehetőséggel, hogy elérhetőek különböző tematikájú, és ahogy említette, különböző korosztály számára könyvek?
2: Azáltal, hogy most újra beindítottuk a könyvklubot, ez nagyban ugye hozzájárul a könyvtár funkcióhoz is, de nem igazán mondanám könyvtárnak, hanem ilyen spontán csereberének, hogy úgy mondjam, mert ugye akik részt vesznek a könyvklubban, akkor megteszik egy könyv, leveszik, vagy elkezdenek ott beleolvasni, vagy elviszik magukkal, tehát hogy magáról a polcról is, illetve úgy, hogy a könyvklubba alkalmakkor találkozunk, akkor ugye egy ilyen egymás közötti mini könyvtár is, mini cserebere kialakul, mert nagyon sokszor van az, hogy valakinek felkeltette az érdeklődését épp az adott könyv, amit valaki bemutatott, és aztán így jönnek a jelentkezések, hogy én ezt kölcsön kérhetném, elvihetem, és most már elő szokott fordulni, hogy lassan listát kell felállítanunk, hogy oké, akkor most te viszed, mert te jelentkeztél elsőnek, következő hónapban akkor nem nekem adod vissza, hanem akkor a másik személynek, aki váró listára került a könyvre, és azt látom így az elmúlt hónapokban, hogy ez egyre inkább működik, és egyre jobban beindul, és az emberek most már nyitottabb cserélni, könyvet vinni, már nem félnek úgymond annyira, mint például az elején, hogy itt vagyunk egy szobában könyvekkel, de hát ezek a könyvek nem a mieink. Most már egyre szabadabban és különböző témakörben, különböző korosztálynak megfelelően, és ez mindig egy jó pozitív visszacsatolás számunkra.
1: Ma vasárnap este egy újabb adásával jelentkezik Magyar Magazin című közel egy órás zenés riport műsorunk. Önök szerint legyen benne mazsola, vagy inkább ne? Hogy miről is beszélek? Nos, a somlói galuskáról. Ez volt ugyanis az egyik étel, amelyet Alsóőrben a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Pannon kulináris sorozatának legutóbbi rendezvényén elkészített.

0: készítettek. A másik hagyományos magyar étel pedig a hortobágyi húsos palacsinta. Hogy mi mindent is lehet tudni ezekről az ételekről, arról most jöjjön egy rövid kis ízelítő Weber Katalin jóvoltából.
1: A két étel közös vonása, hogy nevük nem a földrajzi származásukra utal. Mindkettő az 1958-as brüsszeli világkiállításra készült, és azóta is népszerűek. Bár húsos palacsintát már korábban is készítettek, a világkiállításon a magyar pavilon szakácsai a húsos palacsintát egyfajta marketing fogásként nevezték el a híres pusztai tájegység után, hogy az étel magyarosan csengjen a külföldi látogatóknak.
2: Nem csinálunk húskrémet, mert ez nem gusztusos, úgy kell összeaprítani. Tehát ez is a receptnek a lényege, hogy amikor már megpuhult a pörkölt alapba a hús, akkor az finomra kell vágni, mert jobb az állaga, finomabb. Nem jó, hogyha húskrémet csinálunk, mert az olyan, mint a májkrém.
1: A somlói galuska az 50-es években született a budapesti Gundel étteremben. Hatalmas sikert ez a desszert is az 58-as brüsszeli világkiállításon aratott, ahol szakmai díjat is nyert. Érdekesség, hogy a sütemény eredetileg Somjói néven futott, ugyanis megalkotója Szőcs József Béla mestercukrász a Fóti Somjó hegy lábánál élt. Brüsszelben azonban lehagyták az Y-t, és így a desszert végül Somlói galuska néven vonult be a gasztrotörténetbe.
2: Magyarországon még mindig ez a legkedveltebb desszert egyébként, és az a lényeg, hogy három piskóta alapot sütünk, illetve hogy most már lehet valaki már négyből csinálja, egy vaníliás, egy diós, egy csokoládés, és valaki már egy kávés alapot is süt hozzá, de ezt mindig frissen kell sütni, és utána van összehelyezve, viszont utána ez igazából azt mondják, hogy két nap után érnek úgy össze az ízek, hogy akkor ez igazi. Itt az arányokra ügyelni kell, de itt mind a három íznek ugyanolyan szerepe van.
0: Ma esti adásunk második felében szintén Burgenlandban maradunk, csak éppen Oberpullendorf felső pujjára hívjuk Önöket. Itt ugyanis a városi könyvtár és az ott nemrég megnyílt levéltárban tegnap délután nyílt meg egy különleges kiállítás, Középpuja története címmel. A megnyitón a régi fotók és dokumentumok mellett Kraxner József helytörténész anekdotái is színesítették a programot. Hallgassanak csak bele Önök is Weber Katalin riportjába.
3: 1666 hat Patron, das ist der Graf Paul Esterházy, hat die meisten Kosten für den Bau übernommen, ist eine Kirche aus Stein erbaut worden, mit einem Turm, der eigentlich nicht zum Kirchenschiff gepasst wäre, war viel zu hoch.
1: A középpujai sétáló vagy hajlongó templomtorony története csak az egyik volt, melyel Kraxner József helytörténész hangulatossá tette a Középpuja története képek és térképek című kiállítás megnyitóját a felsőpujai városi könyvtárban.
3: Es ist halt so weitergegangen in den Jahren später 17 bis 1700 ist es halt so halbwegs gegangen. Dann 1727 hat sich wieder der Turm wieder geneigt, um fast 60 cm vom Kirchenschiff weg.
1: Ki gondolta volna, hogy Középpuja egykor jelentősebb volt, mint maga Felsőpuja, melynek ma csak részét alkotja az egykor önálló település. Kraxner József erről nagyon sokat tudna mesélni.
4: 200 évig nem állt rendesen a templomtoron, nem? Mindig írtak, hogy a mennybe vagy a földhöz akar menni, nem?
1: Ezeket választotta ki. De azt is kevesen tudták, hogy Középpujának ugye előbb volt, hogy mondják ezt, vásári joga, vásáros joga?
4: Biztos nem tudták, nem? A második Rudolf császártól megkapták a nyék, mert az egy nagy mezőváros volt akkoriban is, Szent Márton, Derecske, ezek már nagy faluk voltak, meg Középpula megkapta azt a jogot. Vagy hogy miért kapta Középpula meg, nem tudom, mert kis falu volt akkoriban, nem?
1: Ez hányban volt?
4: 1578-ban volt az, ja.
0: Ha kíváncsiak a többi részletre is, akkor ne hagyják ki az adást ma este, tehát 19 óra után pár perccel, amellyel Sebestyén Áron várja majd Önöket itt, a Rádió Burgenland műsorában. És akkor most térjünk át Észak-Burgellandra. A Neusiedler-See fertőtő partján lévő Ruston ugyanis jelenleg 80 gólyafiókát nevelnek szüleik. 10 fészekben 4, 11 fészekben 3, 1 fészekben pedig akár 5 fiókát is számoltak már. A nagyon száraz tavasz ellenére a fészkelő párok nyilvánvalóan elegendő táplálékot találnak utódjaik számára, mondta a Ruszti Gólyavédelmi Egyesület Storchenverein képviselője. A fészkeket szigorúan figyelik. Hogy megdőle a 2024. június elején elért 86 fióka rekordja, az még kérdéses. De már most több van, mint tavaly, hiszen 2025-ben 26 fészkelő pár 70 fiókát nevelt fel. Ha szeretnék látni a gólyafészkeket és a kisgólyákat, akkor látogassanak el a magyarok.orf.at honlapunkra.
5: Sport.
0: Az UEFA Bajnokok Ligája győztese ismét a Paris Saint-Germain lett. A franciák szombaton a döntőben az Arsenal ellen 4-3-as 11-esek utáni győzelemmel megvédték címüket. A 120 perc letelte után Budapesten 1-1-es döntetlen állt az eredményjelzőn. A PSG a Real Madrid után mindössze a második csapat, amely az új formátum 1992-es bevezetése óta kétszer egymás után diadalmaskodott.
5: Időjárás.
0: A nap hátralevő részében helyenként élénk északnyugati szél kíséretében néhány zápor, esetleg zivatar is áthaladhat, és helyenként heves zivatarok sem kizártak. A hőmérséklet 19-14 fokra csökken az éjszakai órákban. Holnap hétfőn folyamatosan felhők és esőzések vonulnak át felettünk, napfényre inkább csak délután és este lehet majd számítani. Erős északnyugati szél mellett a hőmérséklet a szezonra jellemző átlagos értékekre 20-24 fokra csökken. Én ezzel elköszönök, és átadom helyemet a stúdióban a hamarosan érkező Sebestyén Áronnak, aki a Magyar Magazin egy órás műsorával várja önöket. Ne menjenek sehova, a német nyelvű hírek után kezdünk is. További szép estét, Bányi Krisztina!

Aut Csilla és Szolnoki Péter duója. És adásunkban még Ruzsa Magdolna egyik dala is felcsendül.

0: Legyen benne mazsola, vagy inkább ne? A somlói galuska körül erről gyakran megoszlanak a vélemények, abban viszont szinte mindenki egyetért, hogy az egyik legkedveltebb magyar desszertről van szó. Az eredeti receptet és az elkészítés fortéjait azonban már kevesen ismerik, és talán azt sem sokan tudják, hogy a hortobágyi palacsintának, a neve ellenére, valójában semmi köze Hortobágyhoz. Weber Katalin Alsőrben járt a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Pannon kulináris sorozatának főző délutánján, ahol a receptek történetének és az elkészítés titkainak is utána járt.
1: Lehet rafináltan pikáns vagy egyszerűen édes, ilyenek a magyar konyha ízei. És a legjobb, ha mindezt társaságban élvezhetjük, mint a Pannon kulináris sorozat workshopjának résztvevői. Az Alsőri Klubházban találkozunk, ahol ezúttal hagyományos magyar ételek állnak a középpontban, a somlói galuska és a hortobágyi palacsinta. Dovasz Kati óvónő, régió ismerősünk, ma nem oktat, hanem ő tanul, egy régi emléket felfrissítve végre szeretné megtanulni, hogy is készül a hortobágyi húsos palacsinta.
2: Először ettem hortobágyi palacsintát, amikor a debreceni nyári egyetemen voltam. Ott meghívtak engemet, és akkor elmentünk a vendéglőbe, és ilyet még sose ettem. És az volt, ilyen élmény nem volt. És akkor megismerkedtem ezzel a hortobágyi palacsintával, nagyon finom, és kíváncsi voltam, hogy készítik, és azért eljöttem máma.
1: A hortobágyi palacsinta minden csinyát, binyát elsajátíthatjuk ma Kozorics Zsolt hobbi szakácstól.
3: Mindenféle húsból lehet, eredeti recept az csirkecombból van, de lehet egyébként sertéshúsból is csinálni. Ezért van az, hogy nagyon sokan maradék ételből csinálják, éttermek is azért veszik föl, főleg mert egy kis pörkölt marad, vagy sült hús, abból is meg lehet csinálni, nem az igazi. Tehát ezt csirkecombból kell csinálni. Eredeti recept szerint csirkecombból van.
1: És már is itt az első tipp Zsolttól, a húst röviden megpirítjuk, hogy még gazdagabb ízű legyen az étel. Ezután főzzük a pörkölt alapot, mindenki segít, van, aki hagymát, van, aki paprikát, van, aki paradicsomot vág. Amíg aztán a pörkölt rotyog, addig sülhet a palacsinta.
3: Ugye ez nem egy édesség, hanem ez egy előétel, vagy akár főételként is lehet használni, tehát vastagabb palacsintát fogunk sütni.
1: Mivel a pörköltnek idő kell, ezért közben a somlói galuskához is elkészülhetnek a piskóta alapok, egy vaníliás, egy diós és egy kakaós. Az arányokra itt jó, ha ügyelünk, mondja Kozorics Zsolt.
3: Magyarországon még mindig ez a legkedveltebb desszert egyébként, és az a lényeg, hogy három piskóta alapot sütünk, illetve, hogy most már lehet valaki már négyből csinálja, egy vaníliás, egy diós, egy csokoládés, és valaki már egy kávés alapot is süt hozzá, de ezt mindig frissen kell sütni, és utána van összehelyezve, viszont utána ez 2-3 napig. Igazából azt mondják, hogy 2 nap után érnek úgy össze az ízek, hogy akkor ez igazi. Itt az arányokra ügyelni kell, de itt mind a három íznek ugyanolyan szerepe van.
4: A vaníliásban 6 cukor, 6 kanálliszt van, a diósban abban 6 cukor, 5 kanálliszt, 2 kanál dió, a kakaósban 6 cukor, 4 liszt és 2 kakaó. A lisztet meg a kakaót, meg a lisztet és a diót is előtte össze kell keverni, hogy elkeveredjen rendesen.
1: A két étel közös vonása, hogy nevük nem a földrajzi származásukra utal. Mindkettő az 1958-as brüsszeli világkiállításra készült, és azóta is népszerűek. Bár húsos palacsintát már korábban is készítettek, a világkiállításon a magyar pavilon szakácsai a húsos palacsintát egyfajta marketing fogásként nevezték el a híres pusztai tájegység után, hogy az étel magyarosan csengjen a külföldi látogatóknak. A somlói galuska az 50-es években született a budapesti Gundel étteremben. Hatalmas sikert ez a desszert is az 58-as brüsszeli világkiállításon aratott, ahol szakmai díjat is nyert. Érdekesség, hogy a sütemény eredetileg Somjói néven futott, ugyanis megalkotója Szőcs József Béla mestercukrász a Fóti Somjó hegy lábánál élt. Brüsszelben azonban lehagyták az Y-t, és így a desszert végül Somlói Galuska néven vonult be a gasztrotörténetbe. Azóta szinte mindenütt ismert lett, Burgenlandban is, mondja Sepper Ilonka.
5: A Somlóit igen, azt szoktam itt ott, hogyha volt, igen.
6: És hogy szereti legjobban, hogy a Somlóiba sokan nem raknak mazsolát, sokan kell...
5: Annak bent kell lenni, és sok rumba.
1: Amíg a mazsola sok rumban ázik, addig elkészítjük a hortobágyi palacsintát. A puhára főtt csirkehúst nem konyhagéppel, hanem kézzel aprítjuk.
3: Nem csinálunk húskrémet, mert ez nem gusztusos, úgy kell összeaprítani. Tehát ez is a receptnek a lényege, hogy amikor már megpuhult a pörkölt alapba a hús, akkor az finomra kell vágni, mert jobb az állaga, finomabb. Nem jó, hogyha húskrémet csinálunk, mert az olyan, mint a májkrém.
1: A pörkölt szaftot besűrítjük tejföllel és liszttel, de hogy sikerül a habarás csomómentesre? Kozori Zsolt itt is tud tippeket adni.
7: Én úgy szoktam, hogy a lisztet egy pici vízzel, mert vízzel könnyebb kikeverni a lisztet, és utána keverem ki tejföllel, de meg hőkiegyenlítjük egyébként.
6: Az még nem?
7: Hogy a léből teszünk ebbe bele, még fölveszi azt a hőmérsékletet, és úgy keverjük össze. És
3: a összeabritott húshoz teszünk egy kis szószt, paprikakrémet, hogy ne legyen annyira száraz, mert akkor nagyon kellemetlen enni.
1: A közös munka után kezdődhet is az első kóstoló. A résztvevők otthon is hasznosítják majd a tanultakat, mondja Farkas Éva és Jencsik Eleonóra.
8: Na, ilyen fincsi recept otthon nem volt. Ez nagyon jó dolog. Azért vagyok itt, hogy meglássam, hogy hogyan sütik és hogyan főznek, akkor otthon meg fogom én is próbálni. Én is

0: A közös főzés persze mindig nagy siker, mondja Prascsaics Kármen a szervezők részéről.
1: Szerintem egy ilyen főzés az tényleg olyan interaktív egy élmény az embernek, ahol közösen beleadjunk mindent, és közösen is örvenünk annak, kvázi, amit megfőzünk, hogy közösen megesszük ezt, megkóstoljuk. Mindenki tanul valamit, mindenki hazavisz is valamit belőle, és ma is lehetett nagyon jól látni, hogy mindenki kivesz a munkából is a részét, és senki nem húzza ki maga alul.
2: Ugye mind a két recept olyan, hogy egy kicsit talán komplikáltnak tűnik, elsőre nagyon sok lépés van benne, nagyon sok minden kell hozzá. Ez talán egy jó példa volt arra, hogy igenis neki lehet állni otthon is.
1: Igen, az volt a célunk a mai rendezvényel, hogy megmutatni, hogy a hagyományos recepteket is egyszerű módon lehet elkészíteni. Szerintem, ha most beszélhettek a fiatalabb generáció nevébe is, lehet, hogy néha tartunk arról, hogy régebben jaj, a nagymamák ilyen és olyan szokott csinálni, vagy körülményesnek tűnnek akkor, mint kisgyerek, hogy nem is olyan nagy kunszt az egész, hogy az ember tudja, hogy mit, milyen sorrendben, hogyan kell csinálni, ha odafigyel, hogy milyen hozzátételeket használ, akkor tök finomat lehet főzni, vagy enni otthon is, és szerintem nagyon fontos ez manapságban, hogy figyeljünk is oda, hogy mit eszünk, tudatosan táplálékozunk, vásárolunk be a dolgokat, és ez a mai program az nagyon jól sikerült, ma hallottam, hogy hányan tervezik másik hét vasárnapján ezt főzni.
2: Ugye vannak ilyen visszatérő programok, mint a Grétének a gyógynövény turája, az Irmgárdal a sütés, a borkóstoló. Ezek olyan jól beváltak, ezeket már várják az emberek.
1: Így van, borkóstoló, most 2 évet kihagytunk, úgy már nagyon várják, és azért mondtunk, hogy az évben akkor próbálunk mégis valami újat találni bele, egy vak borkóstoló lesz az idén. A sütésnél is mindig más-más témán van a fókusz, az idén a krémeseken, úgyhogy lehet összehasonlítani. Ausztriában a dobos szerint mégsem olyan, mint Magyarországon a dobos torta, hogy ki hogyan ismeri, ki hogyan szokta megcsinálni például. A Grétével is most egy 4 évnyi kihagyás után volt megint először túra, közben készítettünk együtt vele akár szappanokat, akár eceteket, likköröket, ilyen dolgokat. Ott is már vannak jelentkezők a jövő évre is megint.
0: Evés közben jön meg az étvágy, mondja a régi magyar közmondás, így már is jöhet a desszert. A piskóta alapokhoz vanília sodót főzünk, és egy cukorszirupot.
3: Ez nem lesz sűrű, ez fél liter vízbe, vagy 4 deci vízbe kell körülbelül 20 deka cukor. Cukor, narancs, citrom, héj és rum. De a rumot csak a végén tesszük bele, hogy az alkoholtartalmát ne veszítse teljesen.
0: A cukorszirupal, vaníliakrémmel, dióval bőségesen megkenjük a piskóta alapokat.
3: Tehát az eredeti recept szerint meglocsoltuk ezzel a sziruppal, ezután jön rá egy vaníliasodót. Az igazság, hogy ezt se kell sajnálni, ezt a vaníliasodót, mert tészta nagyon sokat föl fog menni. Ezután megszörjük egy kis dióval.
2: És akkor most jövök én rá, hogy ennek azért németül ugye nokkel, galuska, mert ki lesz szaggatva?
3: Ki van szaggatva, igen. Tehát amikor összeértek az ízek, akkor ki van szaggatva más.
2: Mi az ideális, mennyi idő az, amikor úgy tényleg összeérnek?
3: Hát egy éjszaka minimum, de az igazi cukrászok azt mondják, hogy a második nap a legfinomabb.
0: Mire összeérnének az ízek, az tehát egy nap, ezért Zsolt kész somlói galuskával is készült. Kanállal szaggatjuk, tejszínhabbal dekoráljuk, és folytathatjuk a kóstolást.

Önök továbbra is a Magyar Magazint hallgatják a Rádió Burgenlandon. Hamarosan jön második riportunk, de előtte következzen még egy kis magyar zene.

0: A könyvtárak csendesek, a levéltárak magányosak és porosak. Aki ezt hiszi, az téved. A felsőpújai városi könyvtár és az ott nemrég megnyílt levéltár nagyon is élő, pezsgő helyszín. Ezt bizonyította egy nemrég megtartott rendezvény is. A Középpúja története című kiállítás megnyitóján régi fotók és dokumentumok mellett Kraxner József helytörténész anekdotái is színesítették a programot. A Középpúja képek és tervek 1784-től 1960 alcímű kiállítás Középpúja történelmi fejlődését mutatja be több évszázadból származó képekkel és tervekkel. Weber Katalin riportját hallják.
1: 1666 hat Patron, das ist der Graf Paul Esterházy, hat die meisten Kosten für den Bau übernommen, ist eine Kirche aus Stein erbaut worden, mit einem Turm, der eigentlich nicht zum Kirchenschiff gepasst wäre, war viel zu hoch.
2: A középpujai sétáló vagy hajlongó templomtorony története csak az egyik volt, mellyel Kraxner József helytörténész hangulatossá tette a Középpúja története képek és térképek című kiállítás megnyitóját a felsőpújai városi könyvtárban.
1: Ez is hogy so weitergegangen in den Jahren später 17 bis 1700 ist es halt so halbwegs gegangen. Dann 1727 hat sich wieder der Turm wieder geneigt, um fast 60 cm vom Kirchenschiff weg.
2: Ki gondolta volna, hogy Középpúja egykor jelentősebb volt, mint maga Felsőpúja, melynek ma csak részét alkotja az egykor önálló település. Kraxner József erről nagyon sokat tudna mesélni.
3: 200 évig nem állt rendesen a templomtoron, nem? Mindig írtak, hogy a mennybe vagy a földhöz akar menni, nem?
2: Ezeket választotta ki. De azt is kevesen tudták, hogy Középpújának ugye előbb volt, hogy mondják ezt, vásári joga, vásáros joga?
3: Biztos nem tudták, nem? A második Rudolf császártól megkapták a nyék, mert az egy nagy mezőváros volt akkoriban is, Szent Márton, Derecske, ezek már nagy faluk voltak, meg Középpúja megkapta azt a jogot. Vagy hogy miért kapta Középpúja meg, nem tudom, mert kis falu volt akkoriban, nem?
2: Ez hányban volt?
3: 1578-ban volt az, ja.
2: Sokan rácsodálkoznak ezekre a történetekre, tulajdonképpen egy komoly falu volt.
3: Igen, ja. Előbb úgy volt, a Felsőpúján csak a nemesek írtek, csak egy talán 200 vagy 300 lakós volt Felsőpúján. De Középpúján úgy, hogy itt a templom is lett, mert plébános már volt Középpúján, mert 1473-ban volt már egy plébános. Plébániában tartották valószínűleg a miséket. Akartam mutatni, hogy Középpúján nem olyan kicsi volt, hogy előbb még több izé volt neki, mint Felsőpújának, nem? Jogok.
2: És tulajdonképpen Középpúja volt az a helység is, ahol tulajdonképpen a magyar nyelv volt, azt hiszem, a leginkább beszélt nyelv.
3: Mm. Mi, mert a plébános leírta, hogy a hitközségben a népek magyarul beszélnek, német is csak tört beszélnek, nem? Az iskolában csak magyarul lett. Érdekes az volt, hogy voltak évek, hogy ottan egy kicsit latinul is tanították.
2: Felsőpúján még csak pár hónapja nyílt meg a városi levéltár, és a Kraxner József, Suzanne Moritz, Hildemurat Kanián, Elizabeth Horváth köré szerveződött lelkes csapat élővé, mindenki számára hozzáférhetővé kívánja tenni az összegyűjtött dokumentumokat, fényképeket, újságkivágásokat és térképeket. Ezzel a céllal rendezték meg az első kiállítást is, mely Középpúja történelmi fejlődését mutatja be, mondja Suzanne Moritz, aki maga is középpújai.
4: Wir haben ja sehr viel Material von der Karl Viola, dann von vielen Leuten von Ober- und Mitterbullendorf, ganz viele Bilder, ganz viele Fotos, haben viel schon eingescannt im Archiv, da arbeiten wir ja ganz fleißig. Ja, und dann haben wir sie die angeschaut, ein paar tausend Bilder, dann wieder ein paar weniger, bis wir dann bei so 100 waren. Und dann glaube ich, jetzt sind wir bei 84, sind wir dann stehen geblieben und haben wir gesagt, die nehmen wir von überall ein bisschen was, also von der Landwirtschaft, von der Kultur, von der Kirche, oder Tanzgruppe, ja, Querschnitt durch das ganze alte Mitterpullen dafür.
2: War irgend so ein Aha-Erlebnis einmal dabei oder ein Lieblingsbild?
4: Schon, ja, wenn man so wie ich bin ja aus Mitterpullendorf und ich habe ja die Leute gekannt. Und wenn man dann die Leute gekannt hat, die schon gestorben sind, und dann sieht man sie und erkennt sie, wie sie früher dann ausgeschaut haben. Oh, dann, oh, die war aber hübsch. Weil dann das Gesicht merkt man sich oder hat man sich gemerkt, wie das könnte sie oder das war.

0: Ászi már sonnak dabei, ja.
1: A megnyitót megtisztelte a város vezetősége, Hannes Heisz polgármester, Krisztina Köppel és Dominkovics Miklós alpolgármesterek, továbbá nagyon sok közép-pulyai lakos is jelen volt, akik nem is titkolták, hogy lokál patrióták, mint Kreiler Klára és Major Herbert.
2: Nem tudok sokat mesélni, de én örülök, hogy közép-pulai vagyok, még nem felsőpulai. Mert én mindig azt mondtam, hogy mink okosabbak voltunk, mint a felsőpulaiak, az egész biztos. Azt meg is mondhatod, meg keresztül is adhatod.
1: Miért?
2: Miért? Mert mi nélkülünk nem lett volna nekik semmik se. Nálunk volt az első üzlet, nálunk volt az első templom, nálunk volt az egész mindenség. Pula azután gyűjt.
1: Meddig beszéltek magyarul?
2: Mink beszélünk már 100 évig ott lent. Tehát az anyám beszélt, öreganyám nem is tudott németül, öreganyám. A Klárióban nem tudott németül.
1: És ön mit mesélne el a legszívesebben Közép-Pulyáról?
3: Olyan fontos voltunk, templom volt, annak nem volt templom, üzletek is. Azért mondom, a fösöpulák most gondolnak, ő a nagyok, ha mink nem voltunk volna, akkor fösöpula nem volna most.
1: Régen csak magyarul beszéltek Közép-Pulyán?
3: Ja, én gyűjtem 3 éves voltam a óvodába Fösöpulán, nem tudtam észót németül, ottan tanultam németülve, otthon a nagymama, még nagypapák, még a mama, még a papa, csak magyarul beszéltem vele.
1: Hogy Közép-Pulya egykor milyen jelentős volt, az egy igazolt tény. Kulmon Elizabeth ezt egykor disszertációjában is kifejtette, de persze sok személyes élménye is van.
4: Biztos jobb voltunk és még vagyunk, mint a felsőpulyái. Ez úgy van, és tudom, hogy az én édesapám és édesanyám is mindig ezt mesélte, és mikor én írtam Fösöpulyát és Közép-Pulyától az egyetemen, és ottan is, mint ma mondták, ez úgy van. És a sétáló a templomtól, és ilyesmi, ez mind reál. És az én nagypapa nekem, mikor gyerekek voltunk, úgy ezt elmesélte. És ma tudom, nem csak ma, hogy ez nem csak egy märchen volt, szága, hogy reál volt. És igen, jó most, hogy ezt mind csinálnak Közép-Pulyától is, mert mindenki csak Fösöpulya mondja, csak az öregek tudnak, hogy ez 2 kis faluk voltak. Ja? És most ilyen 60 éve, 60 vagy 70 éve Pulya csak.
1: Milyen ma Közép-Pulyán élni? Ez egy olyan nyugodt kiske.
4: Egy picit nyugabban, mint Pulya. És szebb is. Ja? Ottan a házok egy picit másan vannak, és a szomszédokkal tudsz beszélni, és ha most cseresne jönnek, szabadsz egy más fán is fömegyni, és cseresned levágni.
1: Közép-Pulyának saját mesemondója is volt. Ribarics János az öreg 9 fényképe a könyvtár falát is díszíti, más jelentős személyiségek mellett, mint például Karál Viola.
5: A professzorné a Viola, Karál Viola, a sokat csinált Közép-Pulyának, igazán kövekkel mindennye. 9 anus vagyok én, horvát, 9 anus, 9 anus. Ja. Édesapám volt a mesemondó, ja.
1: Akkor ő megörökítette Közép-Pulya történetet.
5: Az igaz, ja.
1: Melyik az ön kedvenc meséje?
5: Annyi van, mindegyik igen szép tüllő, az egész meséjek, ja. Mindegyiket igen szépen nem mesélte. Nem.
1: Olyanokat mesélt, ami megtörtént, tehát így a falusi életben, vagy inkább olyan fantázia meséket?
5: Na ja, de jobban fantázia mesék voltak, ja, de valami volt is, ami meg is történt, az is. De az egészet nem lett megírva a könyvbe, mert annyit nem tudott, mert nem is való volt a könyvbe való, és ja.
1: A szintén Közép-Pulyai Farkas Stefánnal a régi fotókat böngésztük.
6: A képeket látom, akkor tudnám mesélni, mi, hogyan, mi volt. Nem? Például nálunk ez az udvar, ez az édesanyám, ez egy ismerős a édesanyámtól, és hát ez az apám, és itt látja, hogy itt úgy mondom, hogy körülbelül ezt a háború 41-ben házasodtak. És én gondolom, 42-ben, 43-ban

0: Az a házot, amit látni, szalma fedét újan felépítették, és itten látni, hogy a téglák vannak, hogy ez újan van építve, és itten volt akkor a konyha az udvaron. Itten ez is az édesapám, és ez a báró, ez az Otto, ez a Beovsi címre, azt hiszem.
1: Ha valaki szeretne többet megtudni Középpujáról, régi ismerősöket, családtagokat felfedezni a fotókon, a Középpuja képek és térképek című kiállítás egészen szeptember végéig látható a Felsőpujai Városi Könyvtárban.

Műsorunk végéhez közeledve, kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket. Egy hét múlva ismét várjuk Önöket Magyar Magazin adásunkkal a Rádió Burgenland hullámhosszán. Addig is hallgassák meg riportjainkat az ORF Soundon, vagy látogassák meg a magyarok.orf.at oldalt, ahol elolvashatják friss híreinket, valamint rádió és tévé műsoraink időpontjait is megtalálják. Az előző szűk egy órában a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. Én további szép estét és jó rádiózást kívánok Önöknek!